0: Kalumaye, kalumaye, fakole nisijata resunya borokena. Kudoya koka gale fajamana mina. Doya koka gale musumina la. Sunjalo borila. Sumaworo kante borila.
1: Rastafari Tiken Jafakuli, spécial dédicace à la radio Z 958. Rastafari Tiken Jafakuli, Rasta Shock, Rasta Shock. Rasta.